Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, food truckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
2: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Eltakarítják a szemetet a Béke utcából, kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben, Korea Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. Megkezdték a felhalmozott illegális hulladék eltakarítását Eger egyik forgalmas helyszínén. A Béke utcából eddig több mint 60 köbméter szemetet szállítottak el, ami 4 nagyméretű konténert töltött meg teljesen. A terület rendbetétele a város tájékoztatása szerint a következő napokban is folytatódik. Az érintett utca köztisztasága évek óta visszatérő kihívást jelent, és az utóbbi időben több lakossági bejelentés is érkezett a városvezetéshez, valamint a kormányhivatal illetékes osztályához a felhalmozódott szemét miatt. A probléma kezelésére évről évre jelentős összegeket és munkaerőt kell fordítaniuk, hívták fel a figyelmet a döntéshozók a város közösségi oldalán. A takarítást nehezíti, hogy a mély árkos, dombos részek megközelítése speciális műszaki megoldásokat igényel. A köztisztasági feladatokat a helyi városgondozási cég végzi a hulladékgazdálkodási szervezet segítségével. A szakemberek már egyeztetik azokat a hatékony intézkedéseket, amik segíthetnek megelőzni az újbóli jogsértéseket. Faápolási munkálatokat végeztek a napokban az Egri Gröber temetőben, hogy megmentsék az egyik helyi jelentőségű védett piramistölgyet. A több mint 100 éves fa megmentésére azért volt szükség, mert a törzsében lévő korhadás aggodalmat keltett a látogatókban, akik emiatt a városhoz fordultak. A helyi városgondozási cég szakvéleményt kért a növény állapotáról, ami alapján a fa életképes és stabil, de a száraz ágaik kockázatot jelentettek. A döntéshozók arról számoltak be, hogy a kivágás helyett a megmentés mellett döntöttek, a kíméletes beavatkozást pedig egy faápoló szakmérnök és csapata végezte el. A szakemberek eltávolították a beteg részeket, megritkították a koronát, ezzel csökkentették a szél okozta terhelést. A környezet biztonsága érdekében egy speciális hevederrendszerrel meg is erősítették a lombkorona statikáját. Az összehangolt mentőakcióval sikerült elhárítani a viharkárok veszélyét. Átadták a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium megújult sportpályáját, ami példaértékű összefogás eredményeként jött létre. A több mint 750 diákot számláló Egri Oktatási Intézmény életében kiemelt mérföldkőnek számít a csaknem 65 millió forintos fejlesztés. A beruházás keretében a sport- és futópálya modernizálását a városvezetés 21 millió forinttal támogatta, írták közösségi oldalukon. Az Egri Tankerületi Központ több mint 17 millió forintot fordított a játszótér burkolatára, valamint a pavilon és a labdafogó hálók korszerűsítésére. A Magyar Labdarúgó Szövetség 25 millió forintos támogatással járult hozzá a munkálatokhoz, miközben a város új kültéri padokat helyezett ki a területre. A diákok már birtokba is vették a korszerű létesítményt. Meghosszabbítják az esti nyitvatartást a Szent Marjai Tibor stadionban, közölte a város. Az Egri Városi Sportiskola azért döntött így, hogy tovább látogathassák a sportolni vágyók a létesítményt. A korábbi 8:30-es zárás helyett mostantól este 9 óráig várják a futókat és edzeni vágyókat. A változtatást a lakossági visszajelzések és a nyári meleg időjárás indokolta, mivel a meleg miatt sokan szívesebben látogatják a pályát a késő esti órákban. Az intézmény vezetése megvizsgálta a kérést, és mivel nem találtak szakmai vagy technikai akadályt, gyorsan bevezették az új rendet. Bár a döntéshozók hangsúlyozták, hogy a lakossági kéréseket elsősorban a hivatalos csatornákon várják, a személyes jelzések is sokat segítenek abban, hogy észszerűen javítsanak a helyi szolgáltatásokon. Az új szabályozásnak köszönhetően a sportolók biztonságosabb és hűvösebb körülmények között edzhetnek a városi komplexumban. Eger is csatlakozott az ország egyik legnagyobb szabadidős sporteseményéhez, így idén is megrendezik a népszerű mozgás éjszakáját a városban. Pénteken délutántól egészen késő éjszakáig válogathatnak a látogatók a legkülönfélébb sportágak közül. A kínálatban a küzdősportok, az aerobik, a zumba és a pilates mellett labdarúgás, vívás, sőt még fáklyás futás is szerepel. A programokat a Kemény Ferenc sportcsarnokban, a Szent Marjai Városi Stadionban, valamint az Érsekkertben tartják meg. A szervezők emellett egy 15 kilométeres éjszakai kerékpártúrát is indítanak az aktív pihenésre vágyóknak. A megnyitón egy látványos közös flashmobbal és ugrálókötél showval köszöntik a résztvevőket. A rendezvény valamennyi programja ingyenes, ugyanakkor a biztonságos lebonyolítás és a részvétel érdekében a látogatóknak előzetesen regisztrálniuk kell, közölték a szervezők. Kigyulladt egy vendéglátóhely konyhája kedden hajnalban Lőrinciben, a tűz miatt az épület több helyisége is teljesen megtelt sűrű füsttel, közölte a katasztrófavédelem. Az esethez a 60-i és Jászberényi hivatásos tűzoltók érkeztek ki 3 gépjárművel, a lángokat végül több vízsugárral folytották el. Az utómunkálatok közben a szakemberek megbontották a tetőszerkezetet, a romok között pedig egy már korábban felrobbant gázpalackot találtak. Az egységek a gyors beavatkozásnak köszönhetően 2 másik, még sérthetlen gázpalackot is kivittek az ingatlanból, amiket így nem ért nagyobb hőhatás. A tűz keletkezésekor egy ember tartózkodott az ételbárban, de ő még időben sérülések nélkül el tudta hagyni a lángoló épületet. A tűzeset pontos körülményeit és a keletkezett kár mértékét a hatóságok vizsgálják. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavalyinál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
3: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
2: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét, többek között Hevesen is van egy nagy ültetvény. A Margit szigetre költözik, 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren, a 7. Korea On fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
4: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
2: Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
5: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
2: És most néhány szó az időjárásról. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő, hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd, közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok június 11-én csütörtökön, barnabások, barnák, szülinaposok, minden ünnepeltnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Rihanna és Jay-Z, valamint Chris Brown közösével szól már is az Umbrella, készül még a Cardigans Tom Jones-szal, és itt lesz a Body Rockers is. I like the way, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt az év 162. napján. Június 11-e van, közeleg az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszaka. Persze ne szomorkodjunk amiatt, mert onnantól kezdve rövidülnek a nappalok, ez ilyen 1-2 perceket jelent, és hát bőven előttünk még az egész nyár. Nem sokára Nagy Bogi folytatja a csütörtök reggelt, ami most a Buddy Rockers dalával megy tovább. I Like The Way, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Keleten lehet még a hidegfront nyomán zápor, zivatar, nyugat felől közben felszakadozik a felhőzet, 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók mindjárt, rögtön 7:30, jó reggelt, a hírek után Ricky Martin jön Christina Aguilerával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új sportpályát kapott a Pásztorvölgyi iskola. Mozgás éjszakája Egerben is. Kedvező adózás mellett dolgozhatnak nyáron a diákok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Átadták a Pásztorvölgyi általános iskola és gimnázium megújult sportpályáját, ami példaértékű összefogás eredményeként jött létre. A több mint 750 diákot számláló egri oktatási intézmény életében kiemelt mérföldkőnek számít a csaknem 65 millió forintos fejlesztés. A beruházás keretében a sport- és futópálya modernizálását a városvezetés 21 millió forinttal támogatta, írták közösségi oldalukon. Az egri tankerületi központ több mint 17 millió forintot fordított a játszótér burkolatára, valamint a pavilon és a labdafogó hálók korszerűsítésére. A Magyar Labdarúgó Szövetség 25 millió forintos támogatással járult hozzá a munkálatokhoz, miközben a város új kültéri padokat helyezett ki a területre. A diákok már birtokba is vették a korszerű létesítményt. Nagyszabású szabadidős sporteseményt hoz Egerbe a mozgás éjszakája. A péntek este kezdődő rendezvényen a város több pontján a látogatókat aerobik, küzdősportok, fáklyás futás és egy 15 kilométeres kerékpártúra is várja. A sportprogramok ingyenesek, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Megérkezett hevesbe a lehűlés, de hogy ez mennyire lesz tartós, kiderül a következő másodpercekben az időjárás jelentésből. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő. Hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd, közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Best FM, a legjobb zenék. Ma a nap első felében még keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, aztán lassan ott is kiderül az ég. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap, a maximum 20 és 27 fok között alakul. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Fergie-től Big Girls Don't Cry a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, június 11-e friss hírei után. A csütörtök reggel többek között Robbie Williams társaságában telik. És énekel Szakács Gergő is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Verpelét határában található, az a jellegtelennek tűnő csonka gula formájú domb, ami az országban egyedülálló, de az egész térségben is ritkaság számba menő, eredeti épségében megmaradt vulkáni kúp. Ez a verpeléti várhegy, és valaha állt itt egy várszerű erődítmény is. Az osztrákok innen zúdítottak tüzet a magyarokra az 1849-es csatában. A 20. század elején a környékbeliek a vár elbontása, vagyis a köveinek széthurcolása után tárták fel a vulkáni kúpot. A magyar vulkán egy úgynevezett parazita vulkán, más néven járulékos kráter, vagyis nem itt volt az első láva csatorna, hanem egy meglévő vulkán oldalából nőtt ki. A verpeléti várhegy 1975-ben természetvédelmi védettséget kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termál fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást. Nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üde színfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Megmentettek egy évszázados védett fát az egri sírkertben. Tovább tart nyitva a Szent Margyai stadion. Jobban alakult idén a cseresznye szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Faápolási munkálatokat végeztek a napokban az egri Gröber temetőben, hogy megmentsék az egyik helyi jelentőségű védett piramistölgyet. A több mint 100 éves fa megmentésére azért volt szükség, mert a törzsében lévő korhadás aggodalmat keltett a látogatókban, akik emiatt a városhoz fordultak. A helyi városgondozási cég szakvéleményt kért a növény állapotáról, ami alapján a fa életképes és stabil, de a száraz ágai kockázatot jelentettek. A döntéshozók arról számoltak be, hogy a kivágás helyett a megmentés mellett döntöttek, a kíméletes beavatkozást pedig egy faápoló szakmérnök és csapata végezte el. A szakemberek eltávolították a beteg részeket, megritkították a koronát, ezzel csökkentették a szél okozta terhelést. A környezet biztonsága érdekében egy speciális hevederrendszerrel meg is erősítették a lombkorona statikáját. Az összehangolt mentőakcióval sikerült elhárítani a viharkárok veszélyét. Úgy döntöttek, meghosszabbítják a Szent Marjai stadion nyitvatartásának idejét. A város tájékoztatása szerint a nyári melegre való tekintettel a korábbi 8:30 helyett mostantól este 9 óráig várják a futókat. A változtatás lakossági visszajelzések alapján a sportolók kérésére vezették be. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavalyinál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
6: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
5: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét, többek között Hevesen is van egy nagy ültetvény. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő. Hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd, közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ogrésan indul az óra, jön a Counting Crows, és a Shrek egyik betétdala az Accidentally in Love, de itt lesz Keen az Everybody's Changing-el, és a Nana is a Lonely-val. Aki pedig dugott balesetet lát, már is küldheti a közlekedési infót 0620 55 55 155. Best FM.

0: fedezte fel ma a legjobb zenék. Micsoda véletlen, vagy nem? 44 éve pont a mai napon mutatták be Steven Spielberg E.T.-ét, E.T. a földön kívüli, ugye? És mától játsszák a mozika leleplezés napját, Steven Spielberg aktuális, legújabb, monumentális, ufós filmjét. De hogy mi mindenről híres még június 11-e, az is kiderül nem olyan sokára, addig sok jó zene, nem sokára Dash-től, most pedig a Keenion és az Everybody's Changing a Best-en. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi front után ma a nap első felében még keleten lehet zápor, zivatar. Később délután ott is kisüt a nap. Egyébként országszerte több órás napsütésre készülhetünk a fátyol és gomoly felhők mellett. 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról, na és a következő napok. A folytatás is hallható a hírek végén, amelyet a Spice Girls Spice Up Your Life című dala követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Eltakarítják a szemetet a Béke utcából, kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben, Korea Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Megkezdték a felhalmozott illegális hulladék eltakarítását Eger egyik forgalmas helyszínén. A Béke utcából eddig több mint 60 köbméter szemetet szállítottak el, ami 4 nagyméretű konténert töltött meg teljesen. A terület rendbetétele a város tájékoztatása szerint a következő napokban is folytatódik. Az érintett utca köztisztasága évek óta visszatérő kihívást jelent, és az utóbbi időben több lakossági bejelentés is érkezett a városvezetéshez, valamint a kormányhivatal illetékes osztályához a felhalmozódott szemét miatt. A probléma kezelésére évről évre jelentős összegeket és munkaerőt kell fordítaniuk, hívták fel a figyelmet a döntéshozók a város közösségi oldalán. A takarítást nehezíti, hogy a mély árkos, dombos részek megközelítése speciális műszaki megoldásokat igényel. A köztisztasági feladatokat a helyi városgondozási cég végzi a hulladékgazdálkodási szervezet segítségével. A szakemberek már egyeztetik azokat a hatékony intézkedéseket, amik segíthetnek megelőzni az újbóli jogsértéseket. Kigyulladt egy vendéglátóhely konyhája Lőrinciben. A hatvani és jászberényi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, miközben 2 sértetlen gázpalackot is kihoztak az épületből. A baleset idején egy ember tartózkodott a házban, aki sérülések nélkül ki tudott menekülni, közölte a katasztrófavédelem. A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren, a 7. Korea On fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: És most néhány szó az időjárásról. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő. Hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd. Közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, június 11-én a Barnabások névnapja. A mai 116 éve ezen a napon született Jacques Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. 93 éve a mai napon született Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró és író, Dutyi Dili Baklárma. 87 éve ezen a napon született Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok, TV-kommentátor, Ford szaktanácsadó. 67 éve ezen a napon született Hugh Laurie, angol színész, Dr. House megformálója. És 1961-ben ezen a napon született Robert Birch, énekes, a brit hip-hop elektronikus dance duo, a Stereo MC's egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Stefan. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az egriés sekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek. A területén vadászatok folytak, emellett püspöki, érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
1: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Új sportpályát kapott a Pásztorvölgyi iskola. Mozgás éjszakája Egerben is. Kedvező adózás mellett dolgozhatnak nyáron a diákok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Átadták a Pásztorvölgyi általános iskola és gimnázium megújult sportpályáját, ami példaértékű összefogás eredményeként jött létre. A több mint 750 diákot számláló egri oktatási intézmény életében kiemelt mérföldkőnek számít a csaknem 65 millió forintos fejlesztés. A beruházás keretében a sport és futópálya modernizálását a városvezetés 21 millió forinttal támogatta, írták közösségi oldalukon. Az Egri tankerületi központ több mint 17 millió forintot fordított a játszótér burkolatára, valamint a pavilon és a labdafogó hálók korszerűsítésére. A Magyar Labdarúgó Szövetség 25 millió forintos támogatással járult hozzá a munkálatokhoz, miközben a város új kültéri padokat helyezett ki a területre. A diákok már birtokba is vették a korszerű létesítményt. Nagyszabású szabadidős sporteseményt hoz Egerbe a mozgás éjszakája. A péntek este kezdődő rendezvényen a város több pontján a látogatókat aerobik, küzdősportok, fáklyás futás és egy 15 kilométeres kerékpártúra is várja. A sportprogramok ingyenesek, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
6: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
5: Megérkezett Hevesbe a lehűlés, de hogy ez mennyire lesz tartós, kiderül a következő másodpercekben az időjárás jelentésből. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő. Hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd, közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is balesettel indul a csütörtök reggel. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa előtt történt az egyik. Ott 4-5 kilométeres a torlódás és 3-4 kilométeres a dugó az M0-áson. Az M1-es felé Szigetszent Miklós előtt történt ott a baj. Itt annyival bonyolultabb a dolog, hogy már az 51-es főút is betelt Dunaharasztinál, illetve az M51-es vége is feltorlódott. Jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620-55-55-155-re. Egy igazi nyári klubkedvenccel megyünk tovább, Afro Medusa és a Pasilda a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Ébreszt FM a legjobb zenék. Shania Twaint hallottuk, akinek életéről film készül hamarosan. Mindeközben július 24-én jelenik meg az énekesnő 7. stúdióalbuma, Little Miss Twain című lemez. Közben pedig különleges vendégként csatlakozik Harry Styles-hoz több londoni koncertjén is. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a Besten a legfrissebb hírek után a Soul Searcher folytatja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megmentettek egy évszázados védett fát az egri sírkertben. Tovább tart nyitva a Szent Marjai stadion, jobban alakult idén a cseresznye szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Faápolási munkálatokat végeztek a napokban az egri Gröber temetőben, hogy megmentsék az egyik helyi jelentőségű védett piramistölgyet. A több mint 100 éves fa megmentésére azért volt szükség, mert a törzsében lévő korhadás aggodalmat keltett a látogatókban, akik emiatt a városhoz fordultak. A helyi városgondozási cég szakvéleményt kért a növény állapotáról, ami alapján a fa életképes és stabil, de a száraz ágai kockázatot jelentettek. A döntéshozók arról számoltak be, hogy a kivágás helyett a megmentés mellett döntöttek, a kíméletes beavatkozást pedig egy faápoló szakmérnök és csapata végezte el. A szakemberek eltávolították a beteg részeket, megritkították a koronát, ezzel csökkentették a szél okozta terhelést. A környezet biztonsága érdekében egy speciális hevederrendszerrel meg is erősítették a lombkorona statikáját. Az összehangolt mentőakcióval sikerült elhárítani a viharkárok veszélyét. Úgy döntöttek, meghosszabbítják a Szent Marjai stadion nyitvatartásának idejét. A város tájékoztatása szerint a nyári melegre való tekintettel a korábbi 8:30 helyett mostantól este 9 óráig várják a futókat. A változtatás lakossági visszajelzések alapján a sportolók kérésére vezették be. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavalyinál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét, többek között Hevesen is van egy nagy ültetvény. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő. Hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd. Közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a levegő, napos felhős idő, enyhe széllel, kicsivel több mint 20 fok fölötti maximummal. Aztán napról napra melegszik újból az idő, hétvégén már megint 22-28 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Ezúttal Whitney Houston slágerét indítom. I'm your baby tonight a Besten. Jó reggelt!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Dip Trap, Fantasia.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei sziget nulladik napja Bródy Jánost ünnepli. Bródy dalok szólnak majd több mint fél száz hazai előadótól, köztük Lábas Vikitől is. Az Enged, hogy szabad legyek című Bródy János szerzemény is szól a Margaret Islandtől majd a következő órában, és extra energiát kaphatunk Erik Pritztől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy-Eget-hegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfaj is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az Eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Eltakarítják a szemetet a Béke utcából, kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben, Korea Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Megkezdték a felhalmozott illegális hulladék eltakarítását Eger egyik forgalmas helyszínén. A Béke utcából eddig több mint 60 köbméter szemetet szállítottak el, ami 4 nagyméretű konténert töltött meg teljesen. A terület rendbetétele a város tájékoztatása szerint a következő napokban is folytatódik. Az érintett utca köztisztasága évek óta visszatérő kihívást jelent, és az utóbbi időben több lakossági bejelentés is érkezett a városvezetéshez, valamint a kormányhivatal illetékes osztályához a felhalmozódott szemét miatt. A probléma kezelésére évről évre jelentős összegeket és munkaerőt kell fordítaniuk, hívták fel a figyelmet a döntéshozók a város közösségi oldalán. A takarítást nehezíti, hogy a mély árkos, dombos részek megközelítése speciális műszaki megoldásokat igényel. A köztisztasági feladatokat a helyi városgondozási cég végzi a hulladékgazdálkodási szervezet segítségével. A szakemberek már egyeztetik azokat a hatékony intézkedéseket, amik segíthetnek megelőzni az újbóli jogsértéseket. Kigyulladt egy vendéglátóhely konyhája Lőrinciben. A hatvani és jászberényi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, miközben 2 sértetlen gázpalackot is kihoztak az épületből. A baleset idején egy ember tartózkodott a házban, aki sérülések nélkül ki tudott menekülni, közölte a katasztrófa védelem. A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren, a 7. Korea On fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
3: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
2: És most néhány szó az időjárásról. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő, hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd, közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: De még előttük egy friss közlekedési info. Pontosabban korábban történt maga a baleset, de még mindig aktuális. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Ulcsától. Aki szeretne kerülni az Újhartyánnál, hajtson le a pályáról. Jó utat, jó reggelt, 4 perccel múlt 9. Az órát Lenny Kravitz és a The Chamber indítja, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék Ennio Morricone mesterművével megyünk tovább a Profi című filmzenével, ezúttal a Black Cat-ek átdolgozásában halljuk. Szól a Heartless, és szóljon, aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Lerobbant valaki az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Duna hídon, emiatt több kilométeres ott a torlódás, és ugyanez a helyzet még mindig az M5-ösön is, ahol korábban Budapest felé Ócse előtt történt baleset. Jó utat, ez már Erik Prydz és a Piano a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék, este foci VB megnyitó és nyitó meccs. Tulajdonképpen egyébként három megnyitója lesz a világbajnokságnak. A mai Mexikóban Shakirával, aztán lesz egy Kanadában Alanis Morissettel és Los Angelesben is többek között Katy Perryvel. Most viszont Beyoncé jön itt a Besten, Irreplaceable, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mától bő egy hónapon át dübörög a foci VB, na és a ház is a Bieberstől majd a következő órában. Dübörög a lábunkról a föld, dübörög a hangunkról a ház. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Staccabu is elhozza majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új sportpályát kapott a Pásztorvölgyi iskola. Mozgás éjszakája Egerben is. Kedvező adózás mellett dolgozhatnak nyáron a diákok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Átadták a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium megújult sportpályáját, ami példaértékű összefogás eredményeként jött létre. A több mint 750 diákot számláló EGRI oktatási intézmény életében kiemelt mérföldkőnek számít a csaknem 65 millió forintos fejlesztés. A beruházás keretében a sport- és futópálya modernizálását a városvezetés 21 millió forinttal támogatta, írták közösségi oldalukon. Az EGRI tankerületi központ több mint 17 millió forintot fordított a játszótér burkolatára, valamint a pavilon és a labdafogó hálók korszerűsítésére. A Magyar Labdarúgó Szövetség 25 millió forintos támogatással járult hozzá a munkálatokhoz, miközben a város új kültéri padokat helyezett ki a területre. A diákok már birtokba is vették a korszerű létesítményt. Nagyszabású szabadidős sporteseményt hoz Egerbe a mozgás éjszakája. A péntek este kezdődő rendezvényen a város több pontján a látogatókat aerobik, küzdősportok, fáklyás futás és egy 15 kilométeres kerékpártúra is várja. A sportprogramok ingyenesek, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Megérkezett hevesbe a lehűlés, de hogy ez mennyire lesz tartós, kiderül a következő másodpercekben az időjárás jelentésből. Megérkezett a hidegfront, így ma többször is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de azért közte időnként a nap is kisüt majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására a levegő is hűvösebb marad, Egerben legfeljebb 24 fokig melegszik ma a levegő. Hajnalban 11 fok is előfordulhat, de holnaptól újra lassan melegedni kezd, közben még előfordulhat kevés csapadék is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Nelly Furtado-tól vagy Will Smith-től zenél a Kings of Leon, itt lesz a Chocolate Puma, a TNT Pink, az óra pedig David Guetta dalával indul. Just a little more love, csak egy kicsivel több szeretet, na és türelem kell a hölgyeknek és a fociért nem rajongó családtagoknak a következő bő egy hónapra. Indul a foci VB, és a délelőtt első órája is. Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, három megnyitó és egy félidei show a döntőben. A három megnyitót pedig úgy tessék érteni, hogy az első három meccs mindegyike előtt lesznek sztárfellépők. Rögtön az első a mexikóvárosi Shakirával és a VB hivatalos dalával, a Die Die-jal indul. Kanadában többek között Alanis Morissette és Michael Bublé már biztos fellépő, de ez még csak a kezdet. A FIFA szerint az amerikai és kanadai megnyitó sztárlistája tovább bővülhet. Egyébként Los Angelesben lesz majd a harmadik, ahol például Katy Perry is biztosan feltűnik. A döntő félidejében majd Madonna, Shakira és a dél-koreai fiúbanda, a BTS robbantja fel a színpadot a MetLife stadionban. Történelmi félidei show a döntőben, a FIFA újít, a szokatlan, de remélhetőleg mindenkinek tetsző újítások után pedig egy bizarr dal, ez a címe How Bizarre, az OMC folytatja a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométer. M5 a főváros felé vezető oldalon, majdnem ugyanott, ahol korábban Inárcsnál történt egy újabb baleset, és az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres ugyancsak a torlódás. És aszfaltoznak az M0-ás M1-es felé vezető oldalán a Hárosi Dunahíd közelében a 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták. A munkaterület mögött 4-5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kellemesen felfrissült a front után az idő, de hogy mi várható a folytatásban, kiderül a hírek végén. A délelőtt utolsó órájában pedig jön majd a Bon Jovi. És a Super Stereo is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Drágulhatnak a Távol-Keletről rendelt kis csomagok. A takarítónő vitt el a karácsonyi kasszát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Vádat emeltek egy takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el munkahelyéről. A nő egy Dabashoz közeli cégnél dolgozott, ahol azt is megfigyelte, hogy az alkalmazottak hol hagyják az irodakulcsát és hová teszik a napi bevételt. A vád szerint tavaly karácsony előtt bement az irodába, magához vette a pénzt, majd elköltötte. Az ügyben a bíróság dönt majd. Még a szüleivel él a horvát fiatalok csak nem 4/5-e, átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról. A szakértők szerint a háttérben nem a kényelem, hanem a lakhatási nehézségek állnak. Horvátországban a magas lakásárak, a drága albérletek és a bizonytalan munka lehetőségek miatt sokan nem tudják megteremteni az önálló élet feltételeit. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesz jó leső nosztalgia Pet Sensmull-lel, Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, énekel Justin Timberlake, zenél a Simply Red, és itt lesz Spiller is, akit ejtsünk inkább Spillernek, hiszen Cristiano Spiller, olasz DJ producer és a brit énekesnő, modell, Sophie Alice Baxter közös dala, a Groove Jet szól már is. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Jazz FM, a legjobb zenék. Hát ha nem is White, de party lesz ma, méghozzá dance party a Night Shift-ben. Ha csütörtök, akkor a házigazda White Boy, után 7-től DJ Miller hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit. És három a magyar igazság, úgyhogy jöjjön harmadszor is a fehér szó angolul. White Town, Your Woman. Ez a folytatás a Besten.

0: Ébreszt FM a legjobb zenék. 15 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé. Kakucsnál ugyanis egy autó kamionba rohant, teljes pályazárban, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Úgyhogy aki tud, a Dabas Albertirsa csomópontban, vagy még korábban már Örkénynél hajtson le a pályáról. Az M3-ason Budapest felé bontják a terelést Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A torlódás ott is nagy. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hol van Rita? Ja, Rita megjött, de hol a szeretet? Where is the love? A Black Eyed Peas slágere indítja a csütörtök délutánt, a dalt pedig már a közben megérkezett Majoros Rita. Jó étvágyat, rádiózzunk együtt holnap, a hét utolsó munkanapján is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak, rekord közeli mélypontra apadt a Velencei tó, sok a blitzelő a hazai autópályákon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották az egységeket. A legtöbb bejelentés kidőlt fák és letört ágak miatt érkezett, jelezte a katasztrófa védelem. Több helyen lakóházakat, kerítéseket és járdákat rongált meg a vihar, máshol utakra dőltek fák. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csak nem 10 cm csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Tavaly több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató jogosulatlan úthasználat miatt. A legtöbb bírságot személyautók és kisteherautók kapták. A Vezes.hu cikke szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedében 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő ígérkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egész délután velem Majoros Ritával, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, csak is a legjobb zenék társaságában. Jön a No Doubt és az It's My Life, de itt lesz a Salt and Pepper is, és a Shrub, a Halott Pénz, a Jamiroquai és az Ace of Base is beugrik, de most a Black Eyed Peas indítja az órát, én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
4: Best FM.

0: Ez a hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy a következő jó néhány órát velem töltik, és jó hangulatban, akár már egy csütörtök délután gondolunk együtt erősen a hétvégére. Hozok ma is rengeteg információt, érdekességet, naptémáját, mozi ajánlót, de természetesen a legjobb zenék nem maradnak el. Jön mindjárt a Jamiroquai és a Kent Heat, de itt lesz a Halott pénz is, és az Amikor feladnád, Kid Rock és az All Summer Long. Most pedig az egyik kedvenc csajcsapatom érkezik. Ez a Salt Pepa, jön a Suppa Best FM-en, megalapozva a jó hangulatot. Hey!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M1-esen, a Gribics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom pedig a leállósávon halad, a torlódás a 6 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja az utakról, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivier rólad szól, lezárta az órát pár perc, és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a Hooligans is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamacs, top a diák hitelegyen, a középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi, holnap lesz a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitelei kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. A kormány emellett benyújtotta az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupció ellenes javaslatcsomagot. Mindemellett felülvizsgálják a Mohácsi Dunahíd projektet, a nemzeti hitvallást pedig levetetik a közintézményekből. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tantáriból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyek július 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. Emberölési kísérlet miatt letartóztattak egy 43 éves férfit Békésvár megyében. A gyanú szerint egy családi vita után szándékosan tért le az útról, miközben élettársa és kiskorú gyermeke is az autóban utazott. A balesetben a nő életveszélyesen megsérült, a gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügyészség szerint a férfi azzal a céllal okozta a balesetet, hogy magával és családtagjaival is végezzen. Csaknem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválról Antal Ferenc, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke beszélt rádiónknak.
2: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is, és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosnak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Homár barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot így egy óra után, és lassan 5 perccel én Majoros Rita vagyok. Hozom a napkérdését is, hamarosan felteszem, de előtte zenél majd a Take That és a Relight My Fire. Luluval érkeznek a srácok, de jön majd Christina Milian és Sasha, most pedig Britney Spears a Toxic-kal indítja ezt az órát. Csodás napot, szép csütörtököt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A nap kérdését már meg is hoztam. Hogyha most azonnal megkaphatnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne minket, akkor ki mit választaná? Egyetlen egy dolgot lehet választani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Mi az az egy dolog, aminek most nagyon-nagyon örülnénk így hirtelen, és csak pár percünk van ezt kitalálni, úgyhogy ez a nehezítés. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És ha valaki mondjuk Linkin Parkra vágyna, mert az lenne a kívánsága, eddig kellett várni, mindjárt jön az Indie End, előtte a Take That és a Relight My Fire, itt a Best FM-en. Én ezt kívántam.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam a József körútról egy infót, hogy a Corvin negyednél a baleset történt, úgyhogy ott kell egy kisebb dugóra számítani, ha Budapesten autózik valaki. Az M3-as autópályán pedig terelést bontanak Gyöngyösnél Budapest felé. A 75-ös kilométernél mindkét sávot le is zárták, a forgalom a leállósávon halad, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Az M5-ösön Budapest felé új hartjánál pedig baleset történt, a 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de még a torlódás csak éppen feloszló van, legalább 5 kilométert kell még araszolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha felhív vele vagy elküldi. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Gabriel Dreams dala után egy igazi 2000-es évekbeli nyári klubsláger érkezik. Ez nem más, mint a Dangerous, amit egyébként nagyon sokan Akon dalának tartanak. Viszont Akon csak vendégszereplő ebben a dalban. Ez eredetileg Cardinal Official dala. Bár ez a lényeget nem változtat. Egy igazi, ilyen flörtölős dal, ami a táncparketre szólít mindenkit. Ha viszont most valaki munkában hallgatja, azzal sincsen semmi probléma. Az asztal alatt nyugodtan járhat a lába. By Alex folytatja utána a sort. Itt lesz a By Alex és a Slep és a Széllel szemben. Hát töltsük együtt a délutánt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább együtt. Jöhet a délutáni kávé, bár bevallom őszintén én az ebéd utánit már megittam, de ha valaki még nem nyúlt a délutáni fekete kávéhoz, akkor cserébe Inikám azért érkezik, mert hogy ő aztán garantáltan csinálja a hangulatot, a jó hangulatot természetesen, és felrázz minket akár kávé helyett is. Szóval jön a Here Comes the Hot Stepper. És itt lesz majd a kelemen kabátban, és ekük közös dala is, igazi nyári sláger. Maradjatok, gyerekek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímára kapnak plusz forrást a kórházak, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, a második legmelegebb május volt az idei. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évek óta jelentősen alul finanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. A második legmelegebb május élt át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Majd több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt már 3 perccel, robog tovább. A Best FM-en a legjobb hangulat. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc. Hát ebben az órában sem hazudtoljuk meg magunkat. Inikámozi, Here Comes the Hot Stepper, vagy Backstreet Boys, Get Down, vagy éppen For the Cause, Ain't No Sunshine, és a pár név, pár dal a legjobbak közül. Most a Freemasons indítja az órát.
0: Best

Vesztefem a legjobb zenék, hogyha most azonnal megkapadnak valamit, ami rendkívül boldoggá tenne bennünket, akkor ki mit választana? A Zoli például egy Lotto 5-ös. Nem a luxus miatt, hanem hogy a családommal soha többé ne kelljen aggódnunk a pénz miatt. Jogos. Anita egy nagyon-nagyon aranyosat írt, azt írja, egyszerűen csak egy pozitív terhességi tesztet, évek óta erre várok. Anita, nagyon-nagyon drukkolok nektek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a folytatásban is az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Várom a válaszokat. Én pedig a folytatásban is isteni zenéket hozok. Jön a For the Cause és az Innocent Shine, aztán a csodás Fábia, Júli és Zoo Hacker dala, Like a Child a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó utat a már hazafelé tartóknak, vagy szimplán úton levőknek. Az M1-es autópályán a Grébics pihenő helynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél, mindkét oldalon csak egy sáv járható, úgyhogy Budapest felé már legalább 5 kilométert is meghaladta a torlódás. Hegyeshalom felé szakaszos torlódás van, ezt írták a hallgatók, de azért kell a türelem. Aztán amire még figyelni kell, hogy baleset történt az M3-ason, Budapest felé 60-nál az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, mert hogy folyik a helyszínelés, és legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Eltakarítják a szemetet a Béke utcából, kigyulladt egy ételbár konyhája Lőrinciben, Korea Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Megkezdték a felhalmozott illegális hulladék eltakarítását Eger egyik forgalmas helyszínén. A Béke utcából eddig több mint 60 köbméter szemetet szállítottak el, ami 4 nagyméretű konténert töltött meg teljesen. A terület rendbetétele a város tájékoztatása szerint a következő napokban is folytatódik. Az érintett utca köztisztasága évek óta visszatérő kihívást jelent, és az utóbbi időben több lakossági bejelentés is érkezett a városvezetéshez, valamint a kormányhivatal illetékes osztályához a felhalmozódott szemét miatt. A probléma kezelésére évről évre jelentős összegeket és munkaerőt kell fordítaniuk, hívták fel a figyelmet a döntéshozók a város közösségi oldalán. A takarítást nehezíti, hogy a mély árkos, dombos részek megközelítése speciális műszaki megoldásokat igényel. A köztisztasági feladatokat a helyi városgondozási cég végzi a hulladékgazdálkodási szervezet segítségével. A szakemberek már egyeztetik azokat a hatékony intézkedéseket, amik segíthetnek megelőzni az újbóli jogsértéseket. Kigyulladt egy vendéglátóhely konyhája Lőrinciben. A hatvani és jászberényi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, miközben két sértetlen gázpalackot is kihoztak az épületből. A baleset idején egy ember tartózkodott a házban, aki sérülések nélkül ki tudott menekülni, közölte a katasztrófavédelem. A Margit szigetre költözik, két napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren, a 7. Korea On fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
3: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív strandjai is helyet kapnak.
2: És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik ma még a felhőzet, és kevés csapadékra is számíthatunk a következő órákban és a hét hátra levő részében, de a hirtelen jött lehűlés után holnaptól már kezdetét is veszi, ha lassan is a melegedés. Jövő héten már elérhetjük a 30 fokot, de akkor már nem állunk meg itt, a rákövetkező hétvégén akár 33 fokos kánikulában is részünk lehet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Hazánk egyetlen pontja sem maradt szárazon az éjszaka, az esti órákban. Köszönhető ez a hideg frontnak, amely vissza is hűtötte a levegőt. Jelen pillanatban 23 fok van itt Egerben. Hozom a részleteket, a dalokat, itt a Superfunk.
0: 100,7 Best FM.

0: 15 óra 22 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. 23 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Egerben. Az előrejelzések szerint gyűlnek a felhők, ami hát úgy szépen lassan gyűlik majd. Előbb vagy utóbb nem fogjuk látni a napocskát, és most nem a nap nyugtára gondolok, hanem szépen besűrűsödnek ezek a felhők, és akkor majd jön a csapadék, de ez már szerintem a holnapi napon, majd éjszaka ott a hajnali órákban fordulhat elő. Jelen pillanatban van csapadék az országban, ez a déli ország részre jellemző. Hőfokokban olyan nagy változás nincs, mármint akkor, amikor megérkezik a csapadék, viszont az ország nyugati felében 20 fok alatti, tehát 20 fok és alatta, itt nálunk a keleti ország részben fölötte vagyunk, a legjobb idő Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében van, ahol 25-26 fokok vannak, azért figyelik, tehát 2-3 fokkal több, mint itt nálunk, és ez a csúcshőmérséklet most az országban. Ez az a hidegfront, amely megérkezett, amely majdnem tűzijátékot mondtam, de ilyen villám tevékenységekkel együtt borzolta itt a kedélyeket az éjszakai órákban. Mindenhová vitt magával csapadékot, hol kisebb, hol nagyobb formában. Visszavonták a citromsárga riasztásunkat itt Hevesvár megyében, és hogyha jól látom, akkor a holnapi napra viszont kiadtak egy újat. Ez zivatarra, úgyhogy megint készülhetünk arra, hogy jön a villámlás, emellett esetenként szél erősödés és jégeső is előfordulhat. Nálunk nem volt jég, viszont az országban több helyen sajnos a jég. A sajnos, az azért mondtam a sajnos, mert láttam fotókat, és voltak autók, amelyeket sikerült, voltak virágok, amelyeket kertekben sikerült tönkretennie. Ilyen nálunk nem volt itt Egerben, de a holnapi napra újból citromsárga riasztást kaptunk. Ha már vészjelzések, akkor érdemes tavainkról is szót ejteni. A Tiszatónál van egy elsőfokú figyelmeztetés a Velencei tónál, és a Balatonnál a keleti részen, mert ugye a Balatont három részre osztják fel, van a keleti medence, a középső és a nyugati medence. A keleti medencénél van most egy elsőfokú figyelmeztetés. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, jönnek a névnaposok, kiskedvencek, születésnaposok, de addig is íme a dalok, itt van a Black Machine most a Besten.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: 15 óra 38 perc van. Nagyon kellemes délután mindenkinek. Sok türelmet az utakon. Én is közlekedtem. Tudom, hogy mi történik. Azt is tudom, hogy milyen útfelmarások vannak. Megoldják. Előbb vagy utóbb úgyis szépek leszünk, jó lesz, de hát addig meg csak a bosszúság van. Jöjjenek az ünnepeltek, mert ugye ez következik valójában itt nálunk a 100,7-en. Kik ünnepelnek névnapot, kik a születésnaposok, erről lesz szó a következő pár percben. Tehát névnaposok. A Barnabásokat és a Barnákat találjuk meg a naptárban, ők a fő névnaposok ma, június 11-én csütörtökön. A Barnabás egy Arameusz eredetű név, a Biblia szerint ciprusi származású apostol, aki Jeruzsálemben vagyonát az első keresztény gyülekezetnek adta, és az apostoloktól kapta eredeti József neve helyett a Barnabás elnevezést, a jelentése vigasztalás fia. Nagyon acél akaratúak, nehezen barátkoznak, zárkózottak egy picit, nem nagyon fogadják el az emberek bizalmát, akit azonban elfogadnak, azért mindenre képesek. Ezt mondja a szám misztika a Barnabás név elemzése után. És itt van a Barna, inkább népszerűbb mostanában itt Magyarországon. A Barnabásnak a önállósult magyar rövidülése ugyanazt jelenti vigasztalás fia, profétálás fia. Kapcsolataikban nagyon sokszor bizonyulnak a gyengébbnek, alul maradhatnak, csalódhatnak többször, de nagyon szorgalmasak és kitartóak, és nem csak a kapcsolatukban, hanem a munkában is, sőt, szinte mindenben, úgyhogy nagyon jó a Barnákkal együtt dolgozni. Ma ünnepelnek még Barangó, Amábel, Balló, Eta, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Pauletta, Paulin, Rexána, Roxán, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasilia nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket, és nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Bruno és a Tóbiás nevűek, a cicák közül a Madame és a Manó vagy Manócska nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Minimus nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is, nagyon-nagyon sokáig. Már nyúkálok itt a nagykönyvért, mert hogy jönnek a születésnaposok. Mi jellemző azokra az ikrekre, akik június 11-én születtek? Az erényeik, hogy nagyon pontosak, nyugodtak, rendszeresek. A hibáik, hogy sokat stresszelnek, és sokat támadnak, hogyha valami nem tetszik nekik. Az egészségi állapotuknál a gyomrukra érdemes nagyon-nagyon odafigyelni. Migrén, amely többször kínoszhatja őket. Hivatásnál azt írják a nagykönyvben, hogy nagyon jó lehet a kutató munka számukra, az írói vénájuk tökéletes, bármi, ahol írni kell, tudósnak is tökéletesek azok, akik június 11-én születtek, és hogy kik ők. Ehhez várom ugye mindig a segítséget, hogy küldjék nekem a születésnaposok neveit 0620-355-6555-ös, vagy megtalálnak minket a facebook.com/bestefemeger oldalon is. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Németh Beátát, aki a mai nap születte, nagy-nagy puszi neki. Ma ünnepel Temesvári Ágnes is születésnapot, Isten éltesse sokáig. Ma van Prekup Erdős Tímeának is a születésnapja, nagyon jó egészséget. Farkas Gábort is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, ő is születésnapos. Dvorzsák Csatos Marietta, nagy-nagy puszi neked, Isten éltessen, jó egészséget, akár csak Molnár Istvánnak, mert neki is születésnapja van. Hell Zsolt is június 11-én látta meg a napvilágot. Ma van Németh Orsolyának is a születésnapja, minden szépet és jót. Kárpáti Kinga is június 11-én született, jó egészséget. Murinkó Zsolt is szülinapos, Isten éltesse, akár csak Török Lilit, ő is június 11-ei, és Pauli Gézának is ma van a születésnapja. Ha bárkit kihagytam volna, 0620-355-6555-ös írjanak vagy hívjanak. Jön a Produkt és Santana közöse, a Dirty Dancing itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik holnap, vagyis június 12-én este 6 órától Mozgás éjszakája 2026 itt Egerben, a Kemény Ferenc sportcsarnokban és környékén, mert hogy lesz még a csarnok előterében, lesz a stadionban, lesz egy szabadtéri jellegű hozzáférés is különböző sport lehetőségekhez. Ami fontos, sőt Érsekkert játszótérre se felejtsük el, ami fontos, hogy a programok ingyenesen látogathatóak, de mégis regisztráció szükséges. A regisztráció és a mozgás éjszakája országos programok, így az EGRI is megtalálható a mozgáséjszakája.hu oldalon. Érdemes ellátogatni és regisztrálni. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Megmentettek egy évszázados védett fát az EGRI sírkertben. Tovább tart nyitva a Szent Marjai stadion. Jobban alakult idén a cseresznye szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Faápolási munkálatokat végeztek a napokban az EGRI Gröber temetőben, hogy megmentsék az egyik helyi jelentőségű védett piramistölgyet. A több mint 100 éves fa megmentésére azért volt szükség, mert a törzsében lévő korhadás aggodalmat keltett a látogatókban, akik emiatt a városhoz fordultak. A helyi városgondozási cég szakvéleményt kért a növény állapotáról, ami alapján a fa életképes és stabil, de a száraz ágai kockázatot jelentettek. A döntéshozók arról számoltak be, hogy a kivágás helyett a megmentés mellett döntöttek, a kíméletes beavatkozást pedig egy faápoló szakmérnök és csapata végezte el. A szakemberek eltávolították a beteg részeket, megritkították a koronát, ezzel csökkentették a szél okozta terhelést. A környezet biztonsága érdekében egy speciális hevederrendszerrel meg is erősítették a lombkorona statikáját. Az összehangolt mentőakcióval sikerült elhárítani a viharkárok veszélyét. Úgy döntöttek, meghosszabbítják a Szent Marjai stadion nyitvatartásának idejét. A város tájékoztatása szerint a nyári melegre való tekintettel a korábbi 8:30 helyett mostantól este 9 óráig várják a futókat. A változtatást lakossági visszajelzések alapján a sportolók kérésére vezették be. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavalyinál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
4: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
3: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét, többek között Hevesen is van egy nagy ültetvény. Többször megnövekszik ma még a felhőzet, és kevés csapadékra is számíthatunk a következő órákban és a hét hátra levő részében, de a hirtelen jött lehűlés után holnaptól már kezdetét is veszi, ha lassan is, a melegedés. Jövő héten már elérhetjük a 30 fokot, de akkor már nem állunk meg itt, a rákövetkező hétvégén akár 33 fokos kánikulában is részünk lehet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Ha bármilyen információjuk van az utakról, gondolok itt arra, amikor jelezték például, hogy nagyon nagy az út felmarása volt 3-as iskolánál, meg ilyenek, 0620-355-65-55-ös. Kezdünk itt a Fast Car.
0: 100,7 Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Mérik a sebességet Kerecsenden, a 3-as számú főúton. Ha bármilyen információjuk van, 0620 355 65 55-ös. Óvatosan, figyelmesen, türelmesen mindenkinek. Egerben most nem mérnek, de hát nincs is mit, mert alig lehet haladni. Nagyon vigyázzanak egymásra. Tudom, bosszantó, de azért figyelem, én már itt hetek óta. Szerintem egész szépen haladnak így pontról pontra. De igen, én is szoktam káromkodni. Jön a Madison Avenue itt a Besten.

0: 16 óra 39 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék a vonalban, itt van velünk Chris Rosszám, a legrisszebb rossz, aki risszel és rosszol, Autómentős Ferike, szia!
1: Szia Dudi, mit rosszolok, mit csinálok?
0: Nem tudom.
1: Rossz, értem én, hogy Rapid, de mi hajtja? Ja nem, az benzin, de mi hajtja? Na jó van.
0: Betanultam annak idején a meséből. Ferikém, mi történik Eger útjain? Azt leszámítva, hogy gondolom mindenkinek látod, ha fel van húzva az ablak, ha nincs, ha hallod, ha nem, hogy a káromkodás az mindenkinél megy rendesen, amin egyébként ne csodálkozzunk.
1: Ugye már a magyar nyelv az nagyon szép, vannak olyan emberek, akik egy levegővétellel, szóismétlés nélkül 10 percig tudják ezt a műfajt űzni. Néha én is ebbe tartozok, nyugodjál meg, de most inkább hagyjuk is. Balesettel kapcsolatosan 4 óra előtt, inkább azon meg fél négy magasságába, a Tetemváron történt egy robogós baleset. A rendőrök helyszíneltek, illetve a mentőszolgálat munkatársaik kint voltak a helyszínen. Aztán nagyobb utoléréses vagy koccanásos balesetről nem tudok. Pár rossz hírt hallottam, hogy a kátyúzás vagy a nem kátyúzás miatt járművekben defekt keletkezett, kár keletkezett a felnibe, hogy itt ilyenkor mit kellene csinálni. Hát hagyna adjam én a tippeket most már, mert szerintem hamarosan az én hátsómat fogják elverni, hogy megmondom, mit hogyan kell csinálni.
0: Ma unokölcsém szegény, soha nem volt még ilyen, fél órát várt arra, hogy valaki elhozza az iskolából. Ez máskor egyébként 3-4 perc, és nem azért, mert 100-zal közlekedik a család a városban, hanem máskor egy 0-val kevesebb. Van egy kérdésem, és ezt már meg akartam kérdezni tőled, de teljesen ilyen átlagosan, tehát úgy képzelje engem egy igazi szőkenőnek, aki felteszi...
1: Az emlesz nehéz.
0: Igen, aki felteszi... És ezt te jó szándékba, ezt tegyük hozzá a hallgatóknak, mert tényleg szőke vagyok, tehát ezért mondtad, nem azért, mert azért. Mint egy szőke nő, szeretném megkérdezni tőled, férfitől, hozzáértőtől, hogy miért van az, hogy felmarják az aszfaltot, és utána eltelik egy hét, mire hozzák az aszfaltot. Tehát az út, ott úgy meg kell pihennie, mert én ezt így, mint szőkenő, ezt így nagyon nem érzem át, vagy értem.
1: Hú, hát én, mint koposz ember, sajnos ezt én sem értem, meg nem is tudom a hajszálaimat tépkedni ez ügyben. Én azt mondom neked, hogy meg kellene kérdezni a kivitelezőt, hogy mi ennek az oka, hogy ennyi idő eltelik két munka folyamat közt. Ismerek olyan útépítő vállalatot itt Egerben, akiket már láttam úgy dolgozni, hogy elől ment a maló, utána ment az utómunkás, nem, most nem kezdem el sorolni, hogy söpörtek, porttalanítottak, nem tudom miket csináltak, locsoltak valamit fel, és a legvégén meg már szinte az új aszfalt került rá. Láttam már tőlük nem egyszer, nem kétszer ezt a műveletet. Nem tudom, én azt mondom neked, mint kopasz ember, hogy nem értek hozzá, de azért jó lenne megkérdezni a kivitelezőt, hogy mi ennek az oka.
0: Köszönöm szépen, mint szőkenő. Ennyi bőven elég volt magyarázatnak, mert egyébként nem értettem volna, hogyha ennél bonyolultabb. Ferikém, holnap beszélünk, nagyon kellemes délutánt.
1: Kellemes napot is, balesetmentesen, sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha kérdésük van, lehet küldeni. Jön a Grease 2000 itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: Best FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik holnap, vagyis június 12-én este 6 órától Mozgás éjszakája 2026 itt Egerben, a Kemény Ferenc sportcsarnokban és környékén, mert hogy lesz még a csarnok előterében, lesz a stadionban, lesz egy szabadtéri jellegű hozzáférés is különböző sport lehetőségekhez. Ami fontos, sőt érsekkert játszótérre se felejtsük el, ami fontos, hogy a programok ingyenesen látogathatóak, de mégis regisztráció szükséges. A regisztráció és a Mozgás éjszakája országos programok, így az EGRI is megtalálható a mozgáséjszakája.hu oldalon. Érdemes ellátogatni és regisztrálni. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Új sportpályát kapott a Pásztorvölgyi iskola. Mozgás éjszakája Egerben is. Kedvező adózás mellett dolgozhatnak nyáron a diákok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Átadták a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium megújult sportpályáját, ami példaértékű összefogás eredményeként jött létre. A több mint 750 diákot számláló EGRI oktatási intézmény életében kiemelt mérföldkőnek számít a csaknem 65 millió forintos fejlesztés. A beruházás keretében a sport- és futópálya modernizálását a városvezetés 21 millió forinttal támogatta, írták közösségi oldalukon. Az EGRI tankerületi központ több mint 17 millió forintot fordított a játszótér burkolatára, valamint a pavilon és a labdafogó hálók korszerűsítésére. A Magyar Labdarúgó Szövetség 25 millió forintos támogatással járult hozzá a munkálatokhoz, miközben a város új kültéri padokat helyezett ki a területre. A diákok már birtokba is vették a korszerű létesítményt. Nagyszabású szabadidős sporteseményt hoz Egerbe a Mozgás éjszakája. A péntek este kezdődő rendezvényen a város több pontján a látogatókat aerobik, küzdősportok, fáklyás futás és egy 15 kilométeres kerékpártúra is várja. A sportprogramok ingyenesek, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, közölték a szervezők. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
5: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
4: Megérkezett hevesbe a lehűlés, de hogy ez mennyire lesz tartós, kiderül a következő másodpercekben az időjárás jelentésből. Többször megnövekszik ma még a felhőzet, és kevés csapadékra is számíthatunk a következő órákban és a hét hátra levő részében, de a hirtelen jött lehűlés után holnaptól már kezdetét is veszi, ha lassan is a melegedés. Jövő héten már elérhetjük a 30 fokot, de akkor már nem állunk meg itt, a rákövetkező hétvégén akár 33 fokos kánikulában is részünk lehet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes napot mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, riogatnak bennünket ezek a felhők, ha már kint van a citromsárga riasztás, nem kell félni, mert nincs még a környékünkön sem csapadék. Érkezik Nagy Ricsi, miért ne kell nekünk, elsőként pedig itt van Jennifer Lopez a Besten.
0: 100,7 Besten.

0: egyedül a világ ellen.
1: 17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon sokan panaszkodtak, hogy a stadion, a Szent Mariai stadionunk lent az Érsekkertben csak 8:30-ig van nyitva, utána bezár, és többen lennének, akik még szeretnének futni, ha más nem, akkor egy fél órát. Sikerült egy kompromisszumot kötni, úgyhogy mostantól a Szent Mariai stadion este 9 óráig van nyitva. Mondom ezt azoknak, akik netalántán most is oda készülnek sportolni. Jön Artful Dodger és Romina Johnson.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A mai nappal megnyílt az EGRI szurkolói zóna a végvári Vitézek terén, elindult a labdarúgó világbajnokság, itt Egerben pedig idén sem maradunk közös meccsnézés nélkül, hogy érdemes ellátogatni a szurkolói zónába. A szervezők elsősorban magyar idő szerint 18 és 21 órakor kezdődő esti találkozókat vetítik, így munka után is kényelmesen lehet csatlakozni a közös szurkoláshoz. A meccsek mellett igazi nyári esti hangulat várja a kilátogatókat. A világbajnokság első napjai általában a ráhangolódásról szólnak, különösen akkor, amikor a magyar válogatott nincs ott a mezőnyben. Ahogy azonban előre halad a torna, egyre nagyobb lesz a tét, egyre izgalmasabbak lesznek a mérkőzések, és egyre hangosabb lesz a szurkolói zóna is a végvári Vitézek terén. Indul tehát a bulimától. Jön Sting itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a dance stílusú dalok, este 6 és 8 óra között, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig DJ Miller hozza a jobbnál jobbakat, én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamatstop a diákhitel egyen, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shine-ről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emelcintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Két órányi dance.
3: Mostantól.
2: 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből.
3: Itt van a Night Shift.

100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye, melyiket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

nagyobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kell, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek Effendivel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hínuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is összeül az országgyűlés. Felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
1: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csaknem 10 cm-t csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. A második legmelegebb májust élte át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dance. Kivel mással, mint DJ Millerre.
4: Sziasztok.
3: Ennyi.
4: Szia, White Boy.
3: Csütörtök, jön a második óra.
4: Hello.
3: Hello.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.

0: került a feltűnést, próbálj elvegyülni, ugye így hazudtam, mondta Jackie Chan-től a Chris Tuckernek, ugye ebben a filmben, amikor a következő
1: snit... Pont néztem egyébként.
0: Igen?
1: Imádom.
0: A csúcsformában kettő, ugye amikor a következő snit azt, hogy a Chris Tucker már fönn

0: Azt mondtam neki, hogy hát mondom, igazából rajtad, mármint az Efin, meg a németén kívül úgysem ért senki a focit, és azt mondta, hogy dehogy nem, hát hogy a Milleri mi jó néz, és te tényleg ez
1: egyre, a foci? Egyrészt meg ugye én nagyon sokáig fociztam, tehát a kickboxos múltam előtt, én kérlek szépen 14-15 éves koromig, ott az Erzsébeti csapatban, az ES MTK nevezető intézményen aránylag komoly szinten fociztam.
0: Hát, bocsánatot kívánok, na hát akkor viszont akkor tényleg.
1: Szerintem mitől van ez a Vádi White Boy? Látom, hogy mindig nézed.
0: Ugye, mint egy két ananász lecsúszott volna.
1: Igen, én is azért hozom a deszkákat, hogy legyen mit törni a sípcsontodon.
0: Na akkor mondjad, légy szíves, a jóslatot itt a VB-re.
1: Figyelj, én nagyon komoly szakembereknek a nyilatkozatait néztem, és ők még a Rosszit is kérdezték, ugye a magyar szövetségi kapitány, és még ő is ilyen 3-4 csapatot mondott.
0: Jó,
1: azt mondta, hogy még az angolok is odaérhetnek, én abban nem hiszek annyira, viszont nyilván ugye a francia csapat az nagyon erős szerintem.
0: Bocsánat, aztán elfélszem, francia-spanyol ezért mondott.
1: Igen, tehát a francia-spanyol nagyon erős, de a Rosszinak annyiban igaza van, hogy az angolok is tudtak már meglepetést okozni. Tehát már volt olyan, hogy azt mondták, hogy esélytelenek, és akkor döntőt játszottak, meg ott voltak a legjobb négy között. Úgyhogy francia, spanyol, brazil, argentin, szóval azért itt legalább 5 csapatban alsó hangon benne van ennek a lehetősége. Ugye tényleg ez a labdakerek egy közhelyes mondás, de a fociban tényleg bármi megtörténhet.
0: Jó, akkor te kinek örülnél a legjobban?
1: Figyelj, hogy kiérdemelné meg a legjobban.
0: Nem, te kinek örülnél a legjobban?
1: Hát én azt a baj, hogy tudod, minden, én nagyon ilyen spanyol párti vagyok. Eleve az életérzés.
0: Hol van ezzel a probléma? Nem egyszer.
1: Tehát ez, nekem ez a spanyol sztori. Eleve, amit ők játszanak, amit képviselnek, ahogy élnek, ahol élnek. Ez nekem annyira be van ágyazva, annyira beégett, hogy én örülnék neki, hogyha ők nyernének, de a franciáknak nagyobb esélyét látom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: De ahhoz képest, hogy a Britney Spears életrajzi mozi rendezője, meg a producer azt mondták, hogy tehát előbb megvárják, hogy a Michael film mennyire jól teljesít, mert ők nem nagyon hisznek már ebbe az életrajzi film formátumba.
2: Ja, ha jól van megcsinálva, akkor én is.
1: Akkor az ide? Na most ehhez képest most pár héttel ezelőtt, és szerintem pont a Michaelnek köszönhetően kaptak szárnyra megint olyan pletykák, hogy állítólag már egy évek óta elkezdett Prince életrajzi filmet, hogy akkor most már hogy befejeznének, és akkor megcsinálnák rendesen. Aha. Csak ha már így a Wendell's Cry volt az
2: előbb. Hát figyelj, igazából...
1: Járna neki is.
2: Hát sőt, nem tudom, hogy láttad, hogy az Antelimit követed, de pont valamelyik nap rakott ki egy linket, ugye fönn van a YouTube-on egy nagyon komoly Prince koncert, elejétől a végig szuper csúcsminőségben. Hát azért azt, ha megnézed, apám, az gyakorlatilag úgy az elején föláll a kezeden, meg mindenhol, ahol van szőr, és úgy maradsz. De tényleg, egy másodpercre nem tudsz eltekinteni a produkció minőségétől. De tényleg, ez így, ahogy mondom, nekem egyébként mindig egy picit több power volt benne. Olyan természetesebb erő volt benne, mint a Michael Jackson. Ettől függetlenül a Jackot is imádom, félreértés ne essék. De ha a kettő közül kellene mondanom, hogy melyik volt nagyobb művész, mert ugye sajnos már egyikőjük sincs köztünk, akkor én a Prince-re mondanám, hogy a dalai...
1: Hát ez multitalentum volt, tehát igen, minden hangszere játszott.
2: A funk az jobban benne volt, igen. Meg az, hogy odaállok és gyerünk, és ez a rock and roll-ban nyomjuk a funkit, hogyha érted, hogy mire gondolok. Hogy odaáll az a pici ember, és akkor ott pörgött, forgott, de ettől függetlenül Jackónak ez semmit nem veszel az értékéből.
1: Hát, igen, talán mondjuk azt, hogy mondjuk a Prince az ilyen tényleg zenész volt nagy betűvel,
2: igen,
1: a Jacko meg egy performer.
2: Egy performance ember és egy termék. Igen, tehát ez a lényeges különbség. Meg az, hogy az egyik hogy ott volt a We Are The World-nél, a másik pedig nem.
1: Ugye,
2: és ugye ez nagyon nagy sztori.
1: Te viszont akkor hol leszel ott a hétvégén?
2: Jaj, a White Boy-os rákötése. Vannak ezek a hangyás poénok, meg a White Boy-os rákötések. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, White Boy. Én holnap Komáromba megyek egy olyan helyre, ahol az első zenét 1994-ben pakoltam föl, és azóta is járok vissza, a különböző nevei lettek a helynek.
1: Lajos.
2: A Lajos az mindig benne volt, igen, és most szuper módon föl lett az egész újítva, és nagyon örülök, hogy mehetek, mert két évig egyébként most nem voltam, úgyhogy figyelj, minden szinten várom a találkozásokat, a zenéket, a hangulatot, úgyhogy aztán szombaton visszatérek a főváros szívébe,
1: Borbár.
2: És egy jó borbár keretein belül egy nagyon kedves kollégám születésnapját fogjuk ünnepelni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ébrém, akkor csokotatjuk a komáromiakat.
2: Hú, ez ilyen nyelvtörő.
3: Igen, úgy tűnik, mint hogyha út elágazódáshoz érkeztél volna Whiteboy.
1: Bizony, igen. Na még egyszer, tehát csokotatjuk a komáromiakat, akkor üdvözlet a borbárba mindenkinek, és akkor jövő csütörtökön téged pedig nagy erőkkel, nagy szeretettel
3: várunk. Whiteboy, én mindenkinek átadom a jó kívánságokat, és jövő héten, hogyha te is úgy gondolod, még akkor is, akkor érkeznék. Köszönöm szépen, sziasztok, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Nébih közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Még egy óra, és onnantól fogva, hogy durván egy hónapra szerintem a férfi hallgatóság nagy részét elveszítjük majd. Indul a futball világbajnokság, bár nem tudom, hogy az éjfélkor, meg hajnal kettőkor, meg este 10, meg 11-kor kezdődő meccseket ki fogja majd élőben követni, mindegy. Hello, hölgyek! Mika, Big Girl, ezzel indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

Best FM a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak underground nem. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ezért kezdek itt a

0: telefon is kész.
1: Best FM a legjobb zenék, azt már hetek óta lehet tudni, hogy az En Vogue a TLC-vel és a Salt & Pepa-val indul közösen amerikai turnéra. De pár napja az is kiderült, hogy a TLC önálló koncertek keretein belül is fog majd fellépni, sőt, ők átlátogatnak Európába. Pont úgy, ahogy a most érkező En Vogue is. Szóval, aki szeretné a 90-es évek ikonikus R&B csapatát élőben látni, megteheti például majd Finnországban a Porridge Jazz Fesztiválon, vagy pedig Hollandiában július 18-án. Jön a My Lover, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdőrugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlás támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-ei döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát ha lehet, akkor a következő 60 perc az még csajosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott egy óra. Mondom, hogy kikérkeznek 9 és 10 óra között. Jön Christina Aguilera, Lil Kimmel, itt lesz Jennifer Lopez, Crystal Waters, Mohamed Fatima, Gloria Estefan, Kelly és a sor legelején Lady Gaga, az Always Remember Us This Way.
2: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék holnap, június 12-én lesz. Kereken 27 éve, hogy Jennifer Lopez leges-leges kislemeze felkerült az amerikai kislemezlista első helyére, és onnan 5 héten keresztül kimozdíthatatlan volt. Jöjjön ez a bizonyos első. If You Had My Love, Jennifer Lopez érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, jön Kelly és a Trick Me, hát velünk leginkább az időjárás trükközött az elmúlt napokban. Ahhoz képest, hogy itt már volt brutális kánikula, holnap azért hát a nyomába sem ér az időjárás annak. 23 fokos nappal egy maximum, meg picike szélre és kevés fel.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a 7. részben az ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felszálltak a magyar gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztségbetöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ünésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légirányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első mérkőzés Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság között zajlik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A futball VB a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. A döntő július 19-én lesz. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Afrika és Miami a ma kezdődött világbajnokságon majd egészen közel kerül egymáshoz, mert hogy a Zöldfoki szigetek csapata játszik majd Uruguay ellen június 21-én a Miami stadionban. Nálunk meg úgy kerülnek egész közel egymáshoz, hogy jön majd a Miami Will Smith-től és Carvolf-tól az Afrika.
2: Ez a Night Shift a Best

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizérlő című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához, ez jön itt a

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranaté a Freevel.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-ét. The Pussycat Dolls, Buttons, ezért itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy madár, egy oroszlán és egy farkas. Biztos, hogy itt lesz még a mai utolsó 60 percben, mert a 11-es éjfél között érkezik majd Lauren Wolf a No Stress-szel. Oroszlán Szonya hozza a Tape C című dalát, és az I'm Like a Bird is alható lesz Nelly Furtadónak köszönhetően a No Doubt és a Hey Baby után.
1: Ez a Night Shift a best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Szűröm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

valamit mondok. Best FM a legjobb zenék, na vajon ma este vagy szombaton játszik-e újból a Metallica Tankcsapdát Budapesten? Egy biztos, mi most Red Hot Chili Peppers fogunk játszani az Other Side-en itt a Besten a legjobb zenék között. Hello.

Fast Up-om a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztó, simán el tudom képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days, ez itt a Fast Up-om a legjobb zenek között.

Beztetem a legjobb zenék, vége a csütörtöknek, zárom a kispénteket, holnap jön a rendes péntek, Night Shift extrával kezdünk, Lauer Christian fog duplázni, szóval 120 percnyi house-zal rúgjuk rá az ajtót a péntek estére. Jön az IMF, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára tart.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free